De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de atalá, oj, talá, na, te, de atalá, anya, anya, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, de atalá, Kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony Isten a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Jó diri da ta la la re, ta la ri da na na re, ti na la na re, ni ta la na la ya.

Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.